0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Radio Pulse.
1: 92.1 FM.
0: Классное радио. В дорогу.

0: vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked e mai napot. Köszönjük meg neked az életünket, amelyet megőriztél, megtartottál, és ezzel jóval nagyobb céljaid is vannak. Annyi mindenben, Urunk, úgy gondoljuk, hogy fejlődtünk már, és meghaladtuk az előző idők elvárásait, de a Te igédbe belenézve újra és újra eszünkbe jutnak nagy kérdések önmagunkkal kapcsolatban. Újra és újra elgondolkodunk az alapokon. Urunk, ebben megrendüléssel elkönyvelhetjük azt, hogy Te nélküled semmire nem jutottunk. Így könyörgünk most hozzád, hogy Te légy az, aki megelevenítesz, aki életté, élővé formálsz bennünket. Így kérjük el tőled az igének minden szavát az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét János első leveléből, a 3. rész 13. versétől a 17. versig olvasom. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akiknek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Eddig Istenünk írott igéje. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be az igei alkalmunkba. A János levelének az egyik visszatérő eleme, hogy nagyon egyértelműen és nagyon egyenesen fogalmaz meg dolgokat, amelyeket egy kis bonyolítással, egy kis rétegeltséggel az ember szeret maszatolni. Ennek a maszatolásnak a vágyott célja, amit el akar érni a mindenkori magyarázkodásba menekülő, hogy még nincs itt az ideje a teljes elköteleződésnek. Nincs itt az ideje annak, hogy teljes mértékig átadjam magam annak, amiről az Isten igéje beszél. Mert a Szentírást nem eféle kétségek és aggályok szövik keresztül, hanem azok az életek, amelyek tollat ragadva, szóban elmondva, bizonyságtevéssel jelenléve, teljesen mindegy milyen módon, de Szentlélektől ihletve vannak, ezekben a szavakban az a kompromisszum, amit a világgal jól esne megkötni, meg jól is esik megkötni, ez nincs benne. Viszont van benne más, egyenes, és megdöbbentően tiszta beszéd. Az első, a 13. vers állítása, ami valamennyiünk életében azt gondolom, hogy egy visszatérő megtapasztalás, egy visszatérő jelenség. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Ennek a mondatnak ezer és egyféle emlékhez lehet kapcsolódása és kötődése, de azt gondolom, hogy mindenek fölött ott van benne a világnak az a természete, amelyben a gyűlölet egy meghatározó dolog. Magyar nyelvünkben ez az egyszerű szó, hogy gyűlöl, nagyon szépen kifejezi azt, hogy mi történik azzal, aki ebben az állapotban van. Ugye a szót, ha szétbontjuk, akkor benne van a gyűl, mint ami szépen lassan egyre másra növekszik, gyarapodik, és benne van az ölet, amit nagyon szépen vissza tudunk vezetni, már csak így ösztönösen is, hogy milyen lelkület is ez. Ezzel megtelve éli az ember a mindennapi életét, Istentől elszakadva. És ez, amikor elszabadul, amikor ennek semmi nem vet gátat, akkor rettentő dolgok állnak elő. Nem az igazság lesz a mérvadó, nem az ember életének az értéke lesz a mérvadó, az Isten szavának rendje és mondani valója egy félres tehető, félres öprendő dologgá válik bennünk. Amikor a gyűlölet elterjed, akkor mindenki, aki ennek a hatása alatt van, ettől az egy dologtól vezérelve bármire képes rávetíteni a benne lévő halált okozó gondolatokat. Ezért nagyon izgalmas áthallás mind nekünk a magyar nyelvünk vezetése nyomán, mind pedig az igének a vezetése kapcsán, amikor Jézus a szavakban megfogalmazott bántást, kívánságot, amikor azokat a gondolatiságokat emeli be, mint a valós bűnöknek a problematikájába, hogy ha gondoltál rá, már benne vagy. És milyen érdekes megtapasztalni, hogy a Szentírás ebben az egységben újra és újra felmutatja ezt a gondolatot. Ha hagyod magad megtelni ezzel a világgal, ha hagyod magad megtelni a gyűlölettel, akkor távolodsz az Istentől. És ennek a távolodásnak a kikristályosodott, vagy idézőjelbe téve vegy tiszta módja az, amikor nincs az Isten szavának tekintélye, nincs az Isten szavának semmilyen érdemi hatása se az emberre, és azt hiszem ez ugyanolyan fájdalmas, sem pedig az emberekre. És amikor ez az állapot megvalósul, abban a gyűlöletben, abban az önemésztésben Isten gyermekének se jár. Elismerés, szeretet, törődés, és a világ többi tagjának se jár. Elismerés, szeretet, se törődés. Ezért ez a 13. vers, hadd mondjam azt, nagyon reális megközelítéssel, és mégis nagy bölcsességgel fogalmazza meg, hogy valamennyiünk életében a fölött nincsen mit csodálkozni, hogyha Jézus Krisztus ügyét kívánjuk előtárni, ha Jézus Krisztust akarjuk bemutatni saját magunkon keresztül, a gyülekezetünkön keresztül, a munkánkban, a feladatainkban, a mindennapi jövésmenésünkben. Nem lehet rajta csodálkozni, hogy elutasítás övezi ezt az egészet. Mert az a világ, amely a bűneset után lett, az az ember, aki abból táplálkozik, és abból töltekezik nap, mint nap, hogy körülöttem mindenki ugyanazt mondja, körülöttem senki nem jobb, körülöttem mindenki igyekszik valahogy megmaradni, valahogy levegőhöz jutni ebben az egyébként óriási nagy megfeszített versenyben. Ne csodálkozzatok, hogy nem jár szeretet. De a 14. vers nagyon szépen ellene tart mindannak, ami megjelenik ebben az általánosan leírható helyzetben. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Egy picike kis hitvalló mondat, néhány vers, néhány szavacska egymás mellett, és mégis olyan nagy dolgokat fogalmaz meg. Ezeknek a hitvallásoknak az elmondása, ezeknek a hitvallásoknak a megélése a mindennapokban nem egy elhanyagolható dolog, és erre szeretnék is kitérni, hogy miért. Elsősorban azért, kedves testvérek, mert valamennyiünk életében a kimondott szó az bizonyos teremtő erővel bír. Bár nem aképpen, ahogy az Isten munkája és szavai nyomán látjuk akár a teremtést, vagy bármilyen más emberi csodát, de az embernek megadatott az, mint ahogy esetlen a hasonlat, de gyermek a szülőt másolva, mímelve tanulja meg az élet nagy dolgait, nekünk is megadatott az, hogy kifejezzük mindazt, amit a szívünk rejt, és ezáltal azt mondhassuk a másiknak, hogy szeretlek. Hogy azt mondjuk a másiknak, hogy ügyes vagy. Hogy azt mondjuk a másiknak, hogy te kell lesz nekem. Ezek mind-mind apró szavacskák, mégis, amit ezek képviselnek, amit ezek megjelenítenek, azok a kötődések, azok az emberi dolgok, amikre nagyon nagy szükségünk van, nagyon vágyunk rájuk, és jó ezekben ott lenni. Amikor ilyen hitvalló pillanatok vannak, hogy mi pedig tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, az nem csak egy elmondott, odaértett szövegrész, hogy hadd teljenek fel a sorok, hogy ne maradjon üresen a pergamen, hanem épp ellenkezőleg a hívő embernek az egyik nagy lehetősége az elsősorban saját magunk életében, a saját magunk hitéletében, hogy ma, hogy itt és most megvallom az Istenbe vetett hitemet. Józsuénám, ez úgy néz ki, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Máshol egy-egy emberi életben hangzik a felkiáltás, hogy Dávid fia. És sorolhatnánk még hány és hány helyen jelenik meg, ahol azt látjuk, hogy emberi életek kimondják, hogy én hiszek. Hiszek, Uram. És ennek a tartalma, ennek a hitvallásnak a jelenléte bizony életformáló erővel bír. Nem azért, mert a szavak önmagukban mindenre képesek. Erős dolog a beszéd, nagyon nagy áldás a szóbeliség, nagyon nagy kincs, amikor meg tudjuk fogalmazni az, ami bennünk van, az, amit hiszünk, amit gondolunk. Ez óriási dolog. De ezen felül az Istennek a segítségül hívása is benne van. Annak idején, mikor Luther németre fordította a Bibliát, van egy ilyen történet részlet, amely lehet, hogy anekdota, de mégis nagyon tanúságos mozzanat. Az van benne, hogy ahogy esténként már gyertyafénynél, ugye a fogságában elrabolva, töri magát azon, hogy egyik mondatról a másikra haladjon végig a német nyelvre való fordítással, a sátán folyamatosan kísérti. Ez a megélés és ez a megtapasztalása. És van olyan, hogy ne kivágja a tintatartót a falnak, mert ez óriási szellemi nyomássá tud nőni. Egyébként nekem azért nagyon könnyen elhihető, hogy ez történet, és hogy ez egy valós visszaemlékezés és egy epizód, mert az ember mindennapi életében ez a szellemi nyomás valóban fel tud ilyen tetőfokra hágni, és emögött azt gondolom, hogy egy igét tanulmányozó ember felfedezheti a sátánt. Felfedezheti azt, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk. És Luther azt kiáltja önkéntelenül, hogy meg vagyok keresztelve. Milyen nevetséges, nem? Hát ki az, aki ebben dobálózik, ki az, aki erre hivatkozik bármiben is, hisz a keresztség, pláne a gyermekkeresztség olyan idejét múlt dolognak tűnik. Sokan ezzel a kritikával illetik az intézménynek ezt a formáját, a sákramentum kiszolgáltatását, hogy eljárt fölötte már az idő. Az nem hitvallás, amikor egy gyermek élete körül egy család mond igent az Isten előtt. De hogyha egy kicsit nagyobb alázattal, elődeinkre is építve, az ő bölcsességüket nem megvetve, hanem türelemmel, és mondjuk úgy, hogy megoldott sarúval tanulmányozzuk, akkor bizony egy hitvallás, amelyben akik értem felelnek, amelyben az én gondoskodóim, az én ügyemért felelősek, közösen az Úr előtt ígérem és fogadom, ott vannak. És ebbe a hitvallásba önkéntelenül beemelnek engem is. Persze sok minden marad még, és ez az út még bőven tud gyümölcsöket teremni, és kihívásokkal szembesíteni mindnyájunkat. De az út elkezdődik. Az út elkezdődik. És nekem nagyon érdekes újra és újra belelátni abba, hogy amit én csak egy történetnek, egy szónak, egy mondatnak, egy ilyen közbevetésnek látok, vagy esetünkben, ahogy a luteri példában néztük, hogy belekiabálja az éjszakába, a sötétségbe, hogy de meg vagyok keresztelve. Ez ilyen értelemben, ami mindennapi megmaradásunkban egy Istentől kapott kegyelem és ajándék. Van egy nehéz kérdés, amit azt gondolom, hogy ma, mivel Isten tisztelet keretein belül vagyunk, nem is tudunk megválaszolni, de azért feltehetjük magunknak. Kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Erre azt gondolom, hogy nagyon sok válasz születik, és születhet is. És állapotunktól, mindenféle élethelyzetünktől indítatva adhatunk erre sokféle választ. Isten gyermekének egy hitvalló pillanatban a megváltás nélkül egyszerűen leírhatatlan, hogy ki vagyok én. Leírhatatlan. Nem mondhatom azt, hogy hát egy 25-30%-kal jobb vagyok, mint egy átlag világi ember. Nem követek el erőszakot, igyekszek nem gyorsan hajtani. Ha egy mód van rá, akkor keresem a megoldás és a kompromisszum lehetőségét, és így egy kicsit jobb vagyok. Ez az önmeghatározás olyan gyenge lábakon áll, hogy egy kis esővíz feloldja. Amit azonban elmondhatok, az az, amivel még úgy fiatal koromban mellém lépett a Szentírás és az ige, hogy jöjj és légy az enyém. Igen, Uram. Igen, Uram. És ennek a mai napi ige szakaszunkban van egy folytatása. Mert a Szentírásban ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy az Isten, ahogy elhívja az embert, és ahogy az Úr kegyelméből belépünk ebbe az elhívásba, utána sok minden izgalmas dologra ráébredhetünk. Például, hogy a másik, aki mellettünk van, ő nem csak az akadálya a mi boldogulásunknak, nem csak a jelenlévő töltelék létszám növelő valaki, hanem az, aki felé személyes küldetésem van. És bár bonyolultabban lenne írva, bár össze lehetne valamilyen módon a fekete vonalakat a fehérrel mosni, nem vagyok a festészetben nagyon jártas, de van egy technika, ami engem nagyon lenyűgöz. Az alapozás után jó valamikor az erős vonalak felkerülnek, amik vezetik majd a színezést és mindenféle mást. És hogyha az ember akar ott egy apró csavart ejteni, akkor valamilyen technikával össze lehet keverni a már fent lévő nagyon erős határvonalakat a környező színekkel. És igazából ez a technika nagyon szépen átültethető azokban a mindennapi dolgokban, ahol oldanánk az igét sok vízzel. De valahol az igének a természete abban is tetten érhető, hogy pont úgy viselkedik, mint egy darab kő, mindegy mennyi vizet öntök mellé a pohárba. Nem fog feloldódni, nem lesz más. A jelentése és a tartalma, az üzennivalója, az pontosan ugyanaz. És a mai napi ige szakaszunkban itt van egy ennyire megkerülhetetlen üzenet, hogy dolgom van. Dolgom van, mert nem lehetek a testvéremnek a gyűlölője. Nem lehetek a másik ember életében az, aki az én életemben például a világ. Nem fizethetek azzal, amivel nekem fizettek. És ez nem tiltás, kedves testvérek. Azt gondolja az ember, hogy az egyik legerősebb dolog a tiltás. Ó, dehogy is. Tiltani bárki meg tud bármit. Amiről itt János első levele beszél, az egy ilyen felfedés. Ha ott van benned a gyűlölet, ha ott van benned a másik iránt való oldhatatlan elutasítás, akkor Jézus Krisztus, aki az életét adta érted és értem, hol van belőled? Tudom, hogy az egyik legnehezebben vállalható epizódja a mindennapi életünknek ez. Mert miképpen lenne lehetséges, hogy az ember ilyen terheket cipeljen és hordjon. De testvérek, úgy igazából véve a Szentírásnak ezt a néhány sarkos mondatát látva, nincs értelme semmi másnak. Mert ezen a szeretett kapcsolaton keresztül mondhatom el az evangéliumot. Ezen a szeretett kapcsolaton keresztül hívhatom dicsőítésbe a káromlót, a saját szavaival, a saját gondolataival, a saját bűneivel küszködőt. Nem nagyon van más eszközünk. És amikor az evangéliumban azt olvassuk, hogy bárányok lesztek farkasok között, az nem egy túlzás. Hanem ha szabad ilyen fogalommal élni, egy mesteri példa. Egy mesteri példa. Én hiszem azt, hogy mi, akik vagy itt, vagy a távolból vagyunk jelen, azzal a vágyjal éljük az életünket, hogy az örökké valóságot, az Istent, az Úr Jézus Krisztus megváltását és a kegyelmét előtérbe szeretnénk tartani. E köré akarunk berendezkedni. János levelének az útmutatása és a figyelmeztetése pedig nagyon határozott és nagyon erős. Nem lehet a határvonalakat elmosni, nem lehet a hitvallást megspórolni, és nem lehet a szolgálatban kilépni mindabból, ami az ember számára ott van, valóságként, problémában, feladatban és missziói célban. Nem lehet ebből kilépni. Várnak bennünket, várnak ránk, akarják hallani, hogy mit tudunk mondani az Istenről, de ehhez nekünk az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódnunk kell. Ehhez az Úr Jézus Krisztushoz nekünk kell legyen valamilyen közünk. És az Úr gyermeke másképpen beszél. Másmilyen dolgokat tud felmutatni. Én kívánom, hogy valamennyünk életében legyen ez a felismerés, hogy az Istennél egy egyenesen és kimondott dolog is lehet a mi javunkra, lehet a mi üdvösségünkre, az Úrnak az útmutatása lehet a mi életünk vezérfonala. Amen. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy erőt adsz a mi életünkbe azáltal, hogy megváltásodra, örök életre vezérlésedre újra és újra rámutatsz, és ebben a hitvallás által újra és újra megelevenítesz bennünket. Imádkozunk ezekért a pillanatokért valamennyiünk életében, hogy hadd jusson eszünkbe a te teremtő szavad, hadd jusson eszünkbe a megélt és megtapasztalt kegyelem és szabadulás. Könyörülj rajtunk, Urunk, a mostban, könyörülj rajtunk, Istenünk, az elkövetkezőkben, és mutass utat, hogy miképpen lehetünk ima háttere ennek a minket talán gyűlölő, megvető világnak. Mutass meg, Urunk, hogy miképpen élhetjük meg a szeretetnek szolgálatát egymás felé és mindazok felé, akiket a környezetünkbe adtál. Úr Jézus Krisztus, Te légy a mi vezetőnk most, és az elkövetkezőkben is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Isten velünk, áldás békesség.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Budapesten.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
2: Aki Kárpátalja múltja, kultúrája és értékei iránt érdeklődik, annak bizonyára ismerősen cseng Popovics Béla neve. A Munkácsi születésű művészettörténet és irodalomtanár, helytörténész évtizedek óta foglalkozik a térség történetével, kulturális örökségével és művészeti értékeivel. Pedagógusként generációknak adta át az irodalom és a művészetek szeretetét, helytörténészként pedig számos izgalmas történetet, kevésbé ismert érdekességet kutatott fel és osztott meg a közönséggel. Előadásain a történelem, az irodalom, a képzőművészet és az építészet sokszor különleges módon kapcsolódik össze. Művelődés történeti barangolásai során nem egyszer olyan helyszínekre is eljutott, amelyekről korábban könyvekben, történetekben olvasott. Így a hallgatóság nem csak történeteket és évszázadokat ismerhet meg, hanem személyes élményeken keresztül is közelebb kerülhet egy-egy korszakhoz vagy legendás helyszínhez. Ezúttal pedig egészen az ókori görög világig kalózolja el közönségét. A Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Munkácsi Magyar Egylet szeretettel hívja önöket Popovics Béla művészettörténet és irodalomtanár helytörténész művelődés történeti barangolások című előadás sorozatának 5. részére. Ezúttal Odüsszeusz nyomába eredünk. Popovics Béla az elmúlt években számos olyan helyszínt személyesen is felkeresett, amelyeket Homérosz Odüsszeiája említ. Utazásai során bejárta a műben szereplő vidékeket és településeket, így az előadásban nem csak az eposz történeteiről és irodalmi hátteréről mesél, hanem saját élményein és tapasztalatain keresztül mutatja be a legendás helyszíneket. Az előadás 2026. október 13-án kedden 17 órakor kezdődik a Munkácsi Mihály Magyar Házban.
0: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
1: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 0665 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалюйте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásároslaménytól nem messze Vámosatjára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vizes árok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idéz fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre, hiszen nincs is messze innen Vásároslemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gerénes és Vámosatja is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásároslaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatja határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. 10 évvel ezelőtt Palágykomorócon egy műszaki mérnök, Zoltán, gondolt egy merészet, és ráírt a hegedű tanár Anikóra. Mára már együtt nevelik Abigailt, Alexet és a kis Izabellát. Ismerkedjenek meg Önök is velük, hiszen...
1: Mi vagyunk a Szanyi Család!
2: В ефірі передача спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей «Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. 10 років тому в палатьку Марівцях інженер-механік Золтан наважився на сміливий крок і написав вчительці гри на скрипці Оніко. Сьогодні вони разом виховують Абігейл, Алекса та Ізабеллу. Давайте знайомитися з ними. Це родина Сані.
0: Kedves Zoltán, kedves Anikó, nekem az első kérdésem az volna, hogy meséljék el, hogy Önök hogyan ismerkedtek meg?
3: Hát mi az interneten?
4: Ilyen modern, kori ismerkedési stílus volt, hogy az internet segítségével.
3: Emlékszek, hogy Valentin napon írt rám, és onnantól kezdődött 2016-ban.
0: 10 évvel ezelőtt.
3: Igen. Akkor Valentin napon írt rám, és... Hát utána elkezdtünk csetelgetni, beszélgetni, és sokáig kért tőlem mindig találkozót, hogy találkozzunk, mikor találkozunk. És
4: a személyes találkozó, hát az a legfontosabb egy kapcsolatban.
3: És emlékszek, hogy nagyon sokáig halogattam, mert akkor nagyon sok mindennel foglalkoztam, az egyetemet végeztem Munkácson, közben vezetni tanultam, és mellette dolgoztam is, úgyhogy a hármat így, és még plusz még egy találkozót is szervezzek be, az már egy kicsit...
4: A párkapcsolatot is építeni kellett.
3: Bonyolult volt, és emlékszek, hogy a barátnőm szülinapjára jöttünk Szürtébe, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor egy fél órát beülök egy kávéra vele, és akkor ismerkedtünk meg.
4: Akkor volt az első személyes találkozó, igen.
0: Önök egyébként mindketten palágykomorúciak, vagy mindketten szürteiek?
3: Én Szalókán születtem, és férhez jöttem Palágykomorócra.
0: Na most, Zoltán, egy picit még menjünk vissza az elejére, nekem itt több kérdés is felmerül bennem, hogy ezt hogy képzeljem el, 10 évvel ezelőtt ön, tudom, pörgette a Facebookot, vagy nézegette, hogy ki kicsoda, és akkor így... Vagy...
4: 10 évvel ezelőtt még nem volt olyan népszerű a Facebook, nem Facebookon kellett ismerkedni
0: akkor
4: még, hanem voltak kimondottan ilyen oldalak, a ismerkedős oldalak, és aki oda regisztrált, akkor az felvehette a másikkal a kapcsolatot.
0: Anikó oda fel volt regisztrált?
4: Hát akik akart ismerkedni online, hát azok beregisztráltak oda. És nagyobb eséllyel tud akkor két ember rátalálni egymásra, hogy olyan helyen keresik. Facebookon hiába fog irogatni vadidegen embereknek az ismerkedni szándékozó, hogyha másik oldal nem azért van a Facebookon.
0: Ezt egyébként úgy is képzeljem el, hogy ez egy olyan felület volt, ahol fotó volt feltöltve, és némi leírás, hogy...
4: Igen, bemutatkozó szöveg, hogy fotó milyen volt, arra már nem emlékszem. Lehet, hogy ez a Facebookon keresztül volt reklámozva, és akkor valószínűleg meg onnét vette az adatokat, a Facebookos adatokat. Értem. De már, hogy mi volt ez az oldal, már arra én nem emlékszem.
0: Értem. Jó, viszont adódik a kérdésem, hogy ha azt kérdem, hogy mondjon 3 dolgot, ami felkeltette az érdeklődését Anikóval kapcsolatban, akár külső, belső, akár a csetelés közben, vagy az első kávézása alkalmával.
4: A szöveg stílusa, hogy ahogy megfogalmazta a kérdésemre a válaszokat, az ragadott meg elsőbe. Aztán már szerintem utána már volt, hogy képet is lehetett küldeni a másiknak, valami ilyesmi volt, több fényképet, hogy már akkor a vizuálisan is akkor már a vonzalmat gerjeszteni. Így volt felépítve az az oldal, hogy ha már valakivel felvette a kapcsolatot, akkor, és hogy miért Valentin napkor volt ez, mert a Valentin napkor akkor volt egy ilyen akció szerelmesek napjára, hogy akkor plusz funkciók megjelentek, ami a máskülönben fizetős lett volna. Szerintem akkor az úgy volt, hogy akkor lehetett fényképet megosztani. És akkor szerintem a legelső akkor mégiscsak a fénykép alapján történt az első benyomás. Akkor jöttek elő a fényképek, és akkor lehetett fénykép alapján ráírni a másikra.
0: Na most ugye Anikó elmondta, hogy ő szalókai. Most azoknak a hallgatóknak, meg nekem is, akik mondjuk nem látják maguk előtt Kárpátalja térképét, mondjuk ide Palágykomoróchoz képest Szalóka, az nagy távolság?
3: 25-27 kilométer.
5: értem.
4: Ez nem nagy távolság, ez itt van egy az ungvári járásban mind a két falu.
5: És akkor nem lett volna egyszerűbb már mindjárt az elején mondjuk felvenni személyesen a kapcsolatot?
4: Kerestük a lehetőséget.
3: Azon az oldalon csak akkor Valentin nap írta rám, és utána rögtön már Facebookon.
4: Utána már igen, átmentünk Facebookra, a Facebook Messengeren.
3: Ismerkedtünk.
4: Messengeren már tovább zajlott a kommunikációnk.
5: De... Meddig tartott? Az első üzenet és mondjuk a személyes találkozó között mennyi időt tett el?
3: Hát egy két hét kb. 2-3 hét.
5: Az nem sok.
4: Hát nem akkor azért nem olyan rengeteg. Persze.
3: De Anzsikának a február végén, és valami március elején tartotta a szülinapot, úgyhogy...
4: Egy hónapon belül.
5: Mondjuk ez a 2-3 hét, ez mennyire volt intenzív? Napi szinten ment az üzenet?
3: Persze.
4: Igen, hát akkor persze. Hát nagy volt az aktivitás.
5: Jó, Anikó, milyen volt az első személyes találkozó?
3: Hát egy kicsit csalódtam, mert hogy ismerjük fel egymást, hol találkozunk, és azt mondja, hogy itt állok egy szár vörös rózsával a kezembe. És akkor megláttam a rózsa pedig sehol. Na, mondom, jól indulunk, jó kezdődik.
4: Hát mert én szeretek így viccelődni, és akkor én a szomorosnak tartottam, hogy én ezt üzenetben megírom, hogy egy vörös rózsával fogom várni, aztán megkiderül, hogy...
5: És mi lett volna, ha 2 méterrel ön mellett valaki ott áll egy vörös rózsával?
4: Olyan helyszínen voltunk, ahol ennek az esélye ki volt zárva.
3: Hát utána amúgy is szimpatikus volt, mert olyan nekem is ugye a gondolkodása, a beszédstílusa teljesen érett volt a többi ismerkedésemhez képest, és hát úgy szimpatikus is volt, helyes, széles válla, úgy karaktere is, hát rögtön szimpatikus volt, csak mondom, hogy úgy egy kicsit az elején olyan meghökkentő volt, hogy azt mondta, hogy vörös rózsa és a rózsa sehol.
5: Zoltán, az első személyes találkozásra hogy emlékszik vissza?
4: Hát nyilván, ha már összejöttünk, akkor csak vonzónak találtam azonnal, és addig is a fényképek alapján is már megvolt az alapvető vonzalom, de amikor személyesen találkoztunk, akkor ez még csak erősödött, úgyhogy...
5: Tehát ami Kínában volt, azt kapta az
4: Nem, én nem csalódtam semmiben. Annyiban csalódtam, hogy nagyon kis időt lehettünk akkor együtt, hogy akkor már nagyon sietett vissza, mert már nekik programjuk volt. Én meg úgy voltam, hogy na hát most, ha azt mondta, hogy 10 percre találkozunk, hát akkor lesz abból egy óra is, na, hogy majd én fogom úgy variálni, hogy 10 percet megnyújtani. Na, de nem jött össze az én elképzelésem, úgyhogy...
5: De minden esetre az első találkozás követte a második, a harmadik.
4: Már aztán igen. Igen, már akkor utána már jártam udvarolni. A hagyományos menetem végig kellett menni.
5: Ha azt kérdem, hogy idézzék fel az első randevújukat.
3: Ungvára voltunk valami étterembe, vagy pizzázóba.
4: Valószínűleg igen.
5: Tehát egy közös vacsora.
3: Igen.
4: Nevezhetjük úgy, igen.
5: Értem. Mennyi idő telt el például mondjuk ez az első komolyabb randevú, és mondjuk a lánykérés között? Meddig kellett ismerkedniük?
3: Hát, vagy másfél év.
5: Másfél év.
3: Vagy másfél év volt.
5: Ez egy egyenes út volt a lánykérésig, vagy egy kicsit göröngyök azért voltak, vagy kártyúk esetleg?
3: Hát voltak.
5: Igen?
4: De nem kritikus, hát ilyen félreértési szinten. Enyhe csalódás, neki volt bizonyos elvárása, hogy én azt majd minden akadályon keresztül megcsinálom. Azt akkor én meg nem tartottam annyira fontosnak, és ha közben jött valamilyen feladat, akkor azzal foglalkoztam, és akkor ez neki csalódást okozott.
5: Ez egyébként megmaradt Zoltánba?
3: Igen, ez folyamatos.
5: Könnyen lefér, ha nem is a helyes útról, hanem mondjuk a fókuszt egy-egy adott feladatról könnyen elveszíti a mai napig?
3: Hát attól függ, mert ha valamire fókuszál, akkor az a fontos, és akkor ugye minden más halogatva van, hanyagolódik.
4: Másodrendűvé válik.
3: Igen, de ez a mai napig megvan nála, hogy nem mindig az van a fontossági sorrende, aminek az elsőnek kell lenni. Thank you.

0: Ebédcsalád!
1: Említettük, hogy az első randevútól a lány kérésig eltelt kb. Másfél év. Így úgy eljutottak hozzá. Mennyire volt ez meglepetés például, Anikó, hogy eljött az a pillanat, hogy akkor jött el, amikor eljött, vagy igazából ez már azért úgy elő volt készítve egymás között?
0: Hát nem volt meglepetés, már mi arra készültünk, mert azon az éven már ősszel az esküvőt is tartottuk, tehát már úgy beszéltünk korábban is róla, hogy ő is komolyan gondolja, én is komolyan gondolom, már ugye ez volt a következő lépés.
1: Meséljenek nekem egy picit arról, hogy saját szempontból a másikban mik azok a tulajdonságok, amik eljuttatták önöket ide, hogy egy pár legyenek, hogy összeházasodjanak, hogy nagy családban
2: hát leginkább az, hogy egymást kiegészítjük. Amit ő azt mondja, hogy az neki a fontos, akkor az nekem alapból nem annyira fontos, de viszont így egymást ki tudjuk egészíteni, mert akkor ő ösztönöz arra, hogy hát Zolikám, hát azt is meg kell csinálni, arra is oda kell figyelni. És mivel így egymást kiegészítjük, hát ezért egy kapcsolat azért működik, mert egymást kisegítjük.
0: Én is ezt tudnám felhozni, hogy kiegészítjük egymást, mert mondjuk a gyerekeknél is én vagyok az a ne mász fel, mert leesel, ő meg mász nyugodtan, megmutatom, hogy kell lemászni, itt vagyok, nem esel le. És akkor én úgy mindig úgy ezen izgulok, mert olyan mutatványokat is tudnak, hogy tehát ő a lazább szülő, úgymond én meg az a szigorú, de viszont ebbe is jó kiegészítjük egymást, mert mondjuk én leülök velük festegetni, rajzolunk, gyurmázunk ezt a részét, ők meg akkor bukfencet hánynak, bicikliznek, fociznak, fára másznak, és stb.
2: Tehát, mi csintalankodunk.
0: Megvan a...
2: Ők tanulnak, mi meg csintalankodunk.
1: Értem. Lánykérés tervezve volt, akkor ezek szerint az esküvő is gyorsan, Anikó nagyon elmosődött most itt, lánykérés tervezve volt. Volt valami... Említésre méltó ezen a lánykérésen?
0: Ő nagyon sokáig készült rá, hogy valami nagyon emlékezeteset akar. És egyszer említette nekem, hogy voltak rendőrismerőseid. Tehát akart egy olyan szituációt a lánykérésre, hogy majd megyünk valahonnan, valahová, A pontból B pontba, és akkor majd megállítnak minket.
2: A rendőrök megállítnak minket igazolni.
0: És akkor majd valami probléma adódik, és akkor én majd pánikolok, de az lesz a vége, hogy ő majd megkéri a kezemet. És akkor előtte én mondtam neki, hogy ez fog lenni, akkor biztos, hogy nemet is fogok mondani. De akkor biztos nem az lett volna a fejembe, hogy most akkor igent mondjak, hanem a szívem a torkomba lett volna, hogy mi történik most. És végül is egy nagyon-nagyon menő étterembe vitt el szülinapomon, és ott kérte meg a kezemet. Nagyon-nagyon sok ember előtt, mert ott volt egy valami munkahelyi összejövetel.
2: De voltak hivatalos, meghívott színészek, akik szórakoztatták az embereket. Hát és mi is részese voltunk.
1: Nem félt egyébként, így utólag visszagondolva, nem volt túl nagy merészség egy akkora tömeg előtt?
2: Ne, egyáltalán nem. Számomra nem volt semmi félelem benne, hogy most egy az, attól nem kellett félnem, hogy majd nemet fog mondani, mert már előtte azért tisztáztuk egymással, hogy hát komolyan gondoljuk. Másrészt meg hát én a környezetben otthonosan éreztem magam, nem kellett nekem izgulni, hogy most valamit elbakizok, azt akkor kinevetnek, vagy valami ilyesmi.
1: Én nem is erre gondoltam, hanem hogyha mondjuk Anikó ugyanebben a tömegben kevésbé érzik magát komfortosnak, felteszik neki a nagy kérdést, és azt mondja, hogy de hát ennyi ember előtt szóltam. De minden esetre igent mondott.
0: Igen, de hogy is volt.
2: De hogy is történt?
0: Azok a műsorvezetők ugye kihívtak minket, játszani, de már gyanús volt, mert előtte is a pincér, vagy az nem tudom, igazgatóhelyettes, vagy nem tudom ki volt. Többször oda jött az asztalunkhoz, és nagyon nagyba dumálgattak, úgyhogy én már abból levontam némi következtetés, hogy valószínűleg azért jöttünk ide,
2: valami történni fog.
0: Hogy valami emlékezetes legyen, és gondoltam, hogy meg fogja kérni ott a kezem.
1: Hát mosolyogva mesélik mindketten boldogan, úgyhogy gondolom, hogy ez egy olyan emlék, amit szívesen idéznek föl. Esküvő? Milyen volt, Anikó? Olyan volt, amilyennek egy kamasz kislány elképzeli 14-15 éves korában?
0: Gondolom, igen. Én mindig egyszerűt akartam. Tehát egyszerű ruha, egyszerű hely, olyan hely, ahol nem érzem magam feszengve, tehát egy kis családias étterembe volt. Ne legyen túl sok ember, mert megint az nem...
1: Hát ha már a lánykérésen tömegített,
0: akkor... De az esküvőt az mindig olyan szűk családi, szűk baráti körbe képzeltem, és egy nyugodt, csendes, családias, otthonos helyen nem nagy csillogó. Villogó.
2: Voltak 100-on felül, nem?
0: Igen, több mint 100-on voltunk.
2: Hogy nem 10-en voltunk. Csak akkoriban még azért a 300 fős esküvők voltak a divatban.

0: Család!
1: Na most, kedves Zoltán, kedves Anikó, egy picit evezzünk más vizekre. Ugye önök három gyermeket nevelnek, mennyire volt ez tervezett, vágyott dolog, hogy nagy családosok legyenek?
2: Régen mindig három gyereket terveztünk, vagy mikor beszéltük ugye a családalapításról, akkor úgy mindig ő részéről is körülbelül három gyerek volt a tervezett program.
3: Az én filozófiám, hogy a faj fenntartáshoz legalább három utódnak kell lenni, mert máskülönben csak csökkenni fog a fajnak a populációja.
2: Hárman voltunk testvérek, és jó az, hogy megtanul az ember jobban osztozkodni, jobban segíteni a másikat, van kire számítani. A mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok mind a két bátyámmal, a családdal is, úgyhogy én...
1: Esetleg ők is nagy családosok?
2: Nem.
1: Nem?
2: De én is mindig úgy képzeltem, hogy három gyerek az úgy kerek lenne. És a legérdekesebb, hogy ugye mikor március 15-én megszületett Izabella, és utána következett a húsvét, csináltunk egy családi húsvéti képet, és mondom Zolinak, hogy annyira olyan megelégedéssel töltöttem, mikor megnéztem a képet, hogy most teljes, most kerek.
3: Így van, hát már így kerek a család.
1: Ugye az előbb úgy fogalmaztak mindketten, hogy így kerek, így teljes a család.
3: Igen.
1: Biztos?
2: Igen.
3: Igen. Igen,
2: igen. Igen.
1: Ugye itt három alapvetően kisgyerek van, 6 éves, 3 éves, aztán 6 hónapos.
2: És itt be is zártuk.
1: Jó, rendben, rendben. Na most, következő, amit még firtatnék, vagy amire kíváncsi vagyok, hogy meg tudják-e nekem azt mondani, vagy kérem fogalmazzák meg azt, hogy mitől működik jól az önök családja. Itt már volt szó arról, hogy kiegészítjük egymást, de esetleg mi az, ami még akár jó példa is lehet a hallgatók előtt, hogy mi ezt így, meg így, meg így csináljuk, hogy jól működjünk.
3: Az én meglátásom szerint, hogy a külső környezet felé nincsen megjátszva. Ugyanúgy viselkedne a nagy környezetben, mint a otthon. És akkor nem kell a párja előtt szégyenkeznie, hogy most akkor társaságban így viselkedett, itthon meg az ellenkezője. Na, sok ember szereti a külvilágnak a szebbik oldalát mutatni, otthon pedig másképpen viselkedik. Őszintén kell viselkedni ugyanúgy a külvilággal, mint az otthonba, és akkor nem fogják, a párját nem fogja negatív hatás érni, hogy nem fog csalódni benne.
2: Mitől működik? Hát, hogy én mindent megszervezek, mindent eltervezek, előkészítek.
3: Máskülönben ő a családfő.
1: Anya az agy, a férj pedig a végrehajtó.
3: Igen, a kivitelező.
1: A szoftver és a hardware, hogy visszaki példát hozzá. Például igazán nagy döntéseknél mi segít önöknek a helyes döntést meghozni, vagy a vélt, vagy valós helyes döntést meghozni?
2: Nem tudom, úgy beszélünk róla, de sokszor úgy rám is szokta hagyni, hogy hát ahogy gondolod, vagy ahogy te jónak látod, de sokszor meg én ráhagyom, hogy ahogy ő gondolja, vagy ahogy ő jónak látja.
3: Ez is attól függ, hogy milyen területű kérdésről van szó. Ha ilyen műszaki dolgokról, akkor nyilván az van, amit én mondok, na, hogy az a döntő. Amikor valamilyen szervezésről van szó, hogy valamit meg kell szervezni, szülinapot, akkor én azt mondom, hogy hát úgy lesz jó, hogy te rendezed.
1: Na jó, de most eszembe jut az, hogy ha mondjuk mosógép és mosógép között választani kell, és mondjuk Anikónak a piros mosógép tetszik, de mondjuk műszakilag az nem tud annyit, mint a fehér, akkor melyik igény van kielégítve?
3: Akkor Zoli elmagyarázza, hogy a pirossal nem fog jobban tudni mosni. Ő bele fog törődni, hogy a fehér jobb lesz, hogyha azon könnyebb lesz mosni, hogyha abba csak a mosóport kell beletenni, meg a szennyest.
2: Ilyen technikai dolgokra mindig ráhagyatkozok, mert ő megnézi, hogy milyen a teljesítménye, azért a márkát is nézi, hogy utána olvas a szakértelme, az annyira széles körű, hogy mielőtt megyünk akár fagyóládát, tehát nagyon sokáig nézelődünk, meg válogatunk, de a végén mindig olyan dolgokat veszünk, hogy akkor nem egy-két évre legyen, hanem hosszú távú működésképes, és akkor mennyit fogyaszt, milyen a teljesítménye, milyen a tárolóhelyiség, vagy akár a mosógép hány kilóig mos, vagy mennyi vizet fogyaszt, vagy a mosogatógép is mennyi vizet fogyaszt, meg ilyen dolgokra ő nagyon, nagyon oda tud figyelni, és ért is hozzá, hát én zenész vagyok, én a hangokhoz értek.
1: Értem. Jó, azt mondja, hogy van-e valami az önök családjának működésében, amit mondjuk szívesen változtatnának? Mert ugye eddig pozitív dolgokról beszéltünk.
2: Van.
1: Igen? Hűha.
2: Hát sok mindent szeretnék, és akkor ugye ezt meg is beszélük, és ő is pozitívan látja, ő is egyetért ezzel a dologgal, csak ugye megint a halogatás.
1: Majd nem történik semmi.
2: Igen, ugye? Hogy majd, meg legközelebb.
3: Ilyenkor jön a prioritás, amiről a legelején beszéltünk, hogy akkor Zoli talál valamilyen fontosabb dolgot, és akkor az van kivitelezve.
1: Meg Anikó, nem tudom, hogy ezt most ebben a felvétel alatt kell megtudnia, de egy férfinak az van mondva, hogy ezt csináld meg, akkor ez meg lesz csinálva, felesleges.
3: Fél évente elmentél. Ha azt mondtam, hogy 5 perc múlva meg lesz, akkor az nekem nem kell egy fél év múlva is emlegetni.
2: De ő ezt nagyon jól be is tartja.
1: Hívnak téged? Alexnek? Figyeljél, mi leszel, ha nagy leszel? Mit mondtál? Tűzoltó? Miért pont tűzoltó? Miért tetszik neked? A tűz miatt, vagy a víz miatt? A tűz miatt, aha. És hallom, hogy te nagy focista is.

0: Hogy?
1: Iskolába megyek.
0: Nem sokára iskolába mész, bizony. A végén már megy, már iskolába jár, ugye?
1: Igen.
0: Jó, köszönöm szépen. Mi leszel, ha nagy leszel? Szoktál már ezen gondolkodni?
1: Balerina.
0: Balerina? Miért? Szeretsz táncolni? Igen? Figyelj, és még engem az is érdekelne, hogy mit szeretsz együtt csinálni apával, anyával, meg Alexel és Izabellával. Mit szerettek együtt legjobban csinálni? Én játszóházat hallottam.
2: Voltunk játszóházba?
0: Igen? Most aha? Igen? Nagyszerű. Figyelj, és még van, amit kérdezek. Alex, hogy viselkedik? Hogy viselkedik Alex? Jó kisfiú? Nem? Nincut? Na jó, és akkor figyelj, ugye hárman vagytok gyerekek, ugye? Ki a főnök közületek?
1: Én.
0: Te vagy a főnök? Igen? Nem Alex? Köszönöm szépen.

0: Szanyi család!
1: Mi az, amit együtt szeret csinálni a Szanyi család?
2: Hát a gyerekek nagyon szeretik, mikor játszóházba megyünk, vagy a Bozdos parkba, Ungvárral valami. De egyébként, hogyha a szülinapra, vagy bárhová megyünk, közösen mindannyian, ők azt is nagyon szeretik.
3: Az elsődleges, mindig azt nézzük, hogy a gyerekek mit szeretnének, és akkor már ahhoz igazítjuk, hogy azt a véghez vinni.
2: De a vasárnapi ebéd, ami minden héten közösen van. Tehát máskor mindig mikor ki, hogy ül le enni, de a vasárnapi ebéd a harangszó előtt egy kicsit, vagy utána egy kicsit,
3: az már
2: úgy egy plusz-minusz 5-10 perc, de az mindig együtt van. És a lányunknak is, Abigailnek már nagyon beívődött ez az emlékezetébe, mert most múlt vasárnap együtt ebédeltünk, de általában a vacsorák is együtt szoktak lenni. Vasárnap, máskor nem. Kérdeztem, megfürdettem őket, és akkor készültünk lefekvéshez, és akkor még ugye vacsorázunk, és mondtam, hogy behozom nekik, de ő inkább menne ki úgy mindenkivel együtt tenni. Ő inkább úgy menjünk a családdal közösen. Ő úgy közösen. És annyira úgy kialakult már ez benne, hogy akkor menjünk ki, és akkor együtt leülünk, és együtt eszünk.
3: De sajnos ez csak vasárnap kivitelezhető.
2: Ez csak vasárnap, mert hétköznap ki hol merre, és a vasárnap az, ami az ebéd, meg a vacsora az mindig.
1: Viszont itt ragadjuk meg a pillanatot, hogy a rádióhallgatóknak elmondjam, hogy a Szanyi család Palágykomorócon a református templommal szemben lakik. Tehát ha valakik, akkor ők gyönyörű szép harangszót hallgathatnak vasárnapi ebéd környékén. És menjünk is egy másik témára, hogy a hit, a vallás az mennyire van jelen az önök családjának az életébe. Akár a mindennapokat, akár a gyermeknevelést tekintve.
2: Jelen van. Én nagyon szeretném, hogy ők is vallásosak legyenek, tehát gyermekbibliákat olvasok nekik, megtanítottuk imádkozni őket, tehát szeretném, hogyha ebbe a vonalba indulnának tovább, és a nagylány ugye már hitarra is jár, úgyhogy szeretném, meg ugye mindig, mikor beszélünk róla, hogy akkor imádkozunk, kérjük a jó Istent, hogy akkor most segítsen ebbe vagy abba, vagy vannak ilyen dolgok, ugye Alex még nagyon nem
3: hát ő még kicsi ehhez.
2: Nem aktív benne, de remélem, hogy mire oda kerül a sor, és akkor ő is nagyobb lesz, okosabb lesz, akkor ő is ezen a vonalon fog majd haladni.
1: És hogyha picit a jövőt kérdezem. Ugye egy hegedű tanárnő, egy művészember, aztán van egy, talán nem sértődik meg, egy picit habókosnak tűnő műszaki mérnök értelmiségi. Ha mondjuk a gyerekekre gondolnak, vagy mondjuk 10-15 év múlva, akkor melyik utat szeretnék a saját gyermekeiknek inkább? Vagy egyáltalán milyen utat, milyen jövőt? Itthon, külföldön, együtt, külön?
2: Szeretném mindenképpen, hogy együtt legyünk. Nyilván azért, hogyha a határon túra mennének, akkor az azért fájó, mert így egy fél délután is mindig izgulok, hogyha nem nincsenek, hogy mi történik vele, mit csinál. Hát ez szerintem 10-15 év múlva se fog változni, mert azért mindig az anyukája maradok mindegyiknek, és akkor vagyok nyugodt, hogyha itt vannak a közelembe, és látom őket, de

0: Nyilván egyszer el kell őket engedni, de szeretném, hogyha nem kerülnének messzire, mert hogyha segítségre van szükségük, vagy bármi adódik az élet, bármit hozhat, akkor tudják, hogy itt vagyunk, közel vagyunk, és akkor számíthatnak ránk.
1: Nehéz a jövőt, különösen ebben az ukrajnai helyzetben a jövőről gondolkodni nagyon nehéz. De nyilván mi sem nem mentünk külföldre dolgozni, hogy úgy kell nevelni a gyereket, hogy mindig megtalálja abba a környezetbe, ahol van, abból hozza ki a maximumot. Még ha egyenlőre itthon tudunk boldogulni, hát akkor ők is inkább azon gondolkozzanak, hogy itthon maradni, és itthon kihozni a maximumot a saját képességeiből.
2: Ugye ez a történet, amit Szanyi családnak hívunk most már ennél az asztalnál, itt még egyszer mondom, Apalágykomorúci református templommal szemben, ez ugye 10 éve íródik. Ez egy boldog történet? Boldogok Önök most?
1: Nyilván. Egyértelműen igen.
0: Igen.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Ez volt ma a Családi Kör. Vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
4: Такою була передача «Сімейне коло» сьогодні. Від імені редактора Баркосі Еріка та ведучого передачі Ройко Балажа я прощаюся з вами. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus
1: FM. A jókednek sokféle arca van. Néha egyszerűen csak élvezzük a pillanatot, máskor pedig jól esik emlékeztetni magunkat arra, hogy a saját utunkon is megállunk a lábunkon. Miley Cyrus a Flowers című dalban éppen ezt a magabiztos, önálló hangulatot hozza.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: A magabiztosság néha nem is szavakban, hanem a ritmusban mutatkozik meg. A funk egyik legizgalmasabb sajátossága a groove. Az a feszes, mégis rugalmas lüktetés, amelyben a ritmus szinte önálló életre kell. Most a Jamiroquai következik. Virtual Insane.

Az elektronikus zene nem csak a ritmusról és a lüktetésről szól. Amikor a modern elektronikus hangzás találkozik egy karakteres, szólós ének hanggal, a táncos energia mellé érzelmi többlet is társulhat. Armin van Buuren, Latoma, Teddy Swift.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Vannak hangzások, amelyekben a diszkó elegancia találkozik a modern elektronikus zenével. A lüktetés ismerős, a megszólalás mai, a kettő együtt pedig könnyen magával visz. Pearl Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize.

Az elektronikus zenében néha éppen az ismétlődés teremti meg a varást. Egy visszatérő motivum, egy fokozatosan kibontakozó hangzás, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már teljesen átadtuk magunkat a lüktetésnek. Szóval

világa. Ugyanaz a dallam mindenkinek más mozdít meg, mégis képes közös érzést teremteni. Ez volt az Ánsáv, Antal István voltam a Pulzus FM-en, köszönöm, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb is a zenék között. Sziasztok! Я музыкалька просто ловить момент и дозволяє нам теж упіймати його. Вона не поспішає, не тисне, просто від

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásárosnaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vízesárok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idéz fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre, hiszen nincs is messze innen Vásárosnemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásárosnaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

0: tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.

programok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91.2. Классный радио.

0: 5-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
2: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az AstraMed Klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
3: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: A jókednek sokféle arca van. Néha egyszerűen csak élvezzük a pillanatot, máskor pedig jól esik emlékeztetni magunkat arra, hogy a saját utunkon is megállunk a lábunkon. Miley Cyrus a Flowers című dalban éppen ezt a magabiztos, önálló hangulatot hozza.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: A magabiztosság néha nem is szavakban, hanem a ritmusban mutatkozik meg. A funk egyik legizgalmasabb sajátossága a groove, az a feszes, mégis rugalmas lüktetés, amelyben a ritmus szinte önálló életre kell. Most a Jamiroquai következik.

Az elektronikus zene nem csak a ritmusról és a lüktetésről szól, amikor a modern elektronikus hangzás találkozik egy karakteres, szólós ének hanggal, a táncos energia mellé érzelmi többlet is társulhat. Armin van Buuren, Latoma, Teddy Swift.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Vannak hangzások, amelyekben a diszkó elegancia találkozik a modern elektronikus zenével. A lüktetés ismerős, a megszólalás mai, a kettő együtt pedig könnyen magával visz. Pearl Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize.

Az elektronikus zenében néha éppen az ismétlődés teremti meg a varást. Egy visszatérő motivum, egy fokozatosan kibontakozó hangzás, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már teljesen átadtuk magunkat a lüktetésnek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszál című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Csala Róbert, a mindenki fája. Valahol a világon, túl a hegyeken, völgyeken és gáton, a kurta farkú malactól egy fél órára, és a fülesbagoly húhogásától is egy napi járóföldre, egy a világtól eldugott kis völgyben volt egy aprócska falu, amelynek létezéséről már mindenki megfeledkezett. Ennek a kis falunak Közös volt a neve, és arról volt híres, hogy itt mindent megosztottak egymás között az emberek, legyen szó pénzről, földről, vagy akár csak egy szelet kenyérről. Boldogan és bőségben éltek, nem voltak szegények, gazdagok, mindenkinek ugyanannyi volt. A falu békéjét azonban megzavarta valami. A szél egy nap egy aprócska magot sodort a faluba, amiből egy hatalmas tölgyfa nőtt, s vele együtt nőni kezdett az emberek szívében egy új érzés, a kapzsiság. Mindenki szerette volna a magáinak tudni ezt a fát, mivel az egész völgyben, közes távol, ez volt az egyetlen. Ám okos ember volt a bíró, s kitalálta annak módját, hogy őrizhetné meg az egységet közös falva lakói között. Legalábbis azt hitte. Az öreg harangozónak dobot nyomott a kezébe, és a falu közepén álló tölgy felé küldte, hogy kihirdesse a lakóknak az új törvényt. Figyelem, figyelem! Közhírét étetik közös falva lakói számára, hogy a község legnagyobb kincse, a falu közepén álló tölgyfa, mától közkincs. Mindenki saját igényei szerint felhasználhatja a termését, lehullott ágait, csak ki nem vághatja. Nagy port kavart a falusiak körében az új törvény, és szertefoszlott az az álom, hogy egy valaki kezébe jusson a kincset érő fa. Zúgolódtak ugyan, de végül beletörődtek, hisz azt mondhatták maguknak nyugtatólag, nem az enyém, de az övé sem. Lassan beköszöntött a tél. Farkasordító hideg volt odakin. A szalma, mivel fahíján ezzel fűtöttek, fogyóban volt, és a száraz gallyak, amiket a tölgyfáról metszettek le, egy embernek is kevés volt, nem, hogy egy egész falunak. Ráadásul ez a tél hosszú volt. A kovács épp hazafelé sietett a szakadó hóesésben, mikor meglátta az öreg tölgyfát a falu közepén, magányosan nyújtózkodva az ég felé. Ekkor eszébe jutott valami. Hazaszaladt, és este, mikor a hold elbújt egy a csillagos égen eltévedt bárányfelhő mögött, visszatért a fához, kezében egy fűrésszel, és lenyesett egy ágat. Mész úgyis közös, okoskodott magában. Tehát egy kicsit az enyém is, és mégsem hagyhatom, hogy kihűljön a kemence, és éhen maradjak.

0: Nem sokára felkelt a nap, és mikor a bíró kinézett az ablakon, hogy láthassa a falu kincsét, a tölgyfát, nem hitt a szemének. Ezért megdörzsölte és megpofoszta az arcát, hogy hátha csak álmodik. Egyszer egyik, majd másik szemét hunyta be, de ugyanaz a látvány fogadta. A hatalmas öreg tölgy helyén csak a fa csupasz megcsonkított törzse maradt. Újra kiküldte a harangozót, dobbal a kezében, és gyűlésre hívta a falu népét, hát ha valaki tudja, ki a felelős a tölgy megcsúfításáért. Lassan összegyűltek a falusiak. Lehajtott fejjel állták körül a fát. A máskor oly hangos helybéliek most síri csendben áldogáltak a hidegben. A bíró kérdésére, hogy ki tette ezt a fával, senki sem felelt, hanem hangos kiabálás kezdődött, és mindenki a mellett álló szomszédjára mutogatott. A máskor oly türelmes és szelíd bírót elfutotta a méreg, feje vörösre változott, és magából kikelve ordította. Ezt jelenti számotokra a közös? Tönkretettétek, meggyaláztátok a falu és a völgy kincsét, az egyetlen fát!
1: De én csak az én részemet vettem el a közösből!
0: Kiáltotta mérgesen a kovács.
2: Én is! Én is! Én is!
0: Kiáltották kórusban a falusiak, ugyanis azt elfelejtettem mondani, hogy a pék is látta az ablakból, hogy mit csinált a kovács, ezért hát ő is vágott magának egy darabot, hisz ő csak a saját részét vett el, és a kovács is ezt tette, de a pék után jött a szabó, a varga, a boltos, a napszámos, míg végül csak a fatörzse maradt. Hát jó, mondta végül a bíró. Azzal sarkon fordult és bement a házába, de nem maradt bent sokáig. Hamarosan visszatért egy baltával a kezében, s a falusiak szemelátára neki esett a fának, és addig meg sem állt, míg ki nem vágta teljesen.

0: Dolga végeztével csak annyit mondott.
1: Akkor pedig ez az én részem, ha senki sem szánja tettét és nem szégyeli magát, akkor ezennel mától vége a közösködésnek. Tanuljátok meg, milyen az. Ha minden csak a tietek, a felelősség is.
0: Közös falva. Ezzel megszűnt létezni. Lakói pedig elköltöztek. S talán a te szomszédodba is ott él egy az egykori lakók közül, aki saját kárán tanulta meg, mi az a közös, és mi a felelősség. Csala Róbert Korlát Helmecről küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

0: lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várt a picút. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbolyt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr. Elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Iskolába, mondta Picúr mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek, veled mehetek, repülhetek, ugorhatok, pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Na, elég nyugodtan jöttem. Majd a választ meg sem várta, tudorászott meg dünnyögött. Ma jó napom pom van, ma pom pom pom pás, jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, a kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás, nézz hátra, ott jön mögöttem, nem, mégsem, ne nézz hátra! Picúrnak éppen annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy... S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi volt ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem! Hadarta Pompom, te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világméretű fogóckodás! Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hú, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem, hanem el! Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Na, gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen, mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell, bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a Pompom. Futás! A bomba biztos kukába! Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr turkált a zsebében. Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy szép tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már! Sürgette Pompomot. Jaj, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lecsből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anyja, vagy törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájába, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacakkötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Amen, kő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszállító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, és aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a csalázatból, most én jövök, röszkessetek, röszkessetek támadés! A kutyát átdobta kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is lecsap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyűrészve ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszállító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott! Express ajánlott! Megszűnt a kézbesítés! Majd a kéményseprő után lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszállító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kéményseprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt! Megszűnt! Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az eső csatorna könyök csövébe hurcolta. Picúr megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Éppen ezért soha se váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Aha, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindjárt jótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket. Minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiúvakodtak, és fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni. Mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább. Valamit csinálni kell. Garázd a huligán! Bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
1: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borizű hang. Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó, ruhaszállító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó! Suttogta Picúr a telefonkagylóba.
1: Értettük, megyünk, világos!
0: Kurjantotta a borizű hang.
1: Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcsővezető lekiáltott Picúrnak.
1: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
0: Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: ott van a szellemi csapás, ott ott arra.
0: A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak, gyertek csak!
0: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
2: Jaj, jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, itt a vég!
0: Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Picur nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
2: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van, integessünk neki. Ahó, ahó, erre, ide!
0: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
1: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek. Kimosta minden, és nincs mire teregetni.
2: Ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
0: Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz.
1: Haló, odafönt, ide küldtek egy ruhaszárító kötélért.
0: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
3: Ez jó lesz, nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani sem tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
0: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na, végre egy szakember,
0: sziszegte lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszíts ki.
1: Nyugi, hosszú,
0: intett Gombóc Artúr.
1: Észak-déli irány, jó lesz!
2: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt.
4: Macska!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Пульс. 92 и 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Biodin FM.
2: Де б люди, а я народився старим, хоч був колись добрий малий.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92 Jodin FM.
2: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled